Sziasztok, Kance, Károly, Vosszalavet, Oda Ned. A fürdetőnek rossz a szokú, kenők sztoha, van-e pet? Vossz meg én a rova. A hát sütnsz meg, hinetni szóval. Vossz meg én a rova.